0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsepszett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is.
1: Las rocas, donde siempre íbamos. Mañana.

ago. Where did you come from?

az évtized legfrissítőbb rádiója. Best beat you ever heard. This is a world premiere. Now it's time to recognize.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatott.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hall.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel, a Pitangyó Rádióban.

We're partying 6 months.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitang Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang jó rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Italocafé, a Pitangyó Rádióval. Csak ínyencek meg. Dontvolf Attilával.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hello, bello, kedves bitangok! Végre péntek, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, a cimbiknek, a barátoknak, a kollégáknak, és hát mindenki, aki körülöttetek van, mert hogy bizony-bizony egy kis lazulás lesz velem, egészen 18 óráig, úgyhogy mindenki csatolja be a biztonsági öveket, érkezem!

valaki hozzon a csajoknak zoknit, mert ahogy olvasom, a falunkon fáznak a lábak, ugye, ugye? Hát nem sokára nem fog fázni semmitek, még az se, ami esetleg fázna, mert hát különböző jó kis zenéket hoztam, úgyhogy figyelj, fülelj majd!

Hajó, halihó, hát kérem szépen, eljött a mai nap is, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Lazulási Velem Szillel a Bitangyó Rádióban. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök minden kedves külső hallgatót, kollégát, barátot, illetve cseteken lévő emberkéket. Hát nagyon izzad a tenyerem nekem is, meg a nyelvem is, remélem nektek is. 2026. június 19-e van, pénteki napocska, gyárfás névnapja. Másodlagos mai névnapok: Adeodát, Liana, Vihéla, Zora, Bolivár, Hajnalka, Imogén, Mihály, Ince, Julianna. Mindenkinek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát ugye, végre péntek van, bizony, kis szombat van, ami azt jelenti, hogy eljött a hétvége, amit mindannyian vártunk, ugye? Hát kérem szépen, van nekünk egy chatfalunk, ugye? A Bitangyó Rádió chatfal, ami úgy szól, hogy bitang.jó.radio.com. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, akik itt vannak, itt tartózkodnak nálunk, és hát várok mindenkit ide. Bubu 81, Csámpás Rozi és kedves Hava, Kinga, Maskul 67, Mázi és a két robotunk Bobby és R2D2. Hát kellemes lazulást mindannyiótoknak, és hát ajánlom figyelmetekbe egy jó kis hideg valamit a kezetekbe, és dőljetek nyugodtan hátra, és élvezzük a zenét együtt, mit szóltok hozzá. Ahol még jelen vagyok, az a heavenface.com, nézzük is csak meg, hogy kik vannak itt. Itt van kedves Ironella, Lady Sutyerák, Red Jokes, Vadrózsa, Zolka, Ashlia, Dorina, Urka Kata 2, és még sokan Zsanca, és még sokan mások. Nagy puszi nektek is, aztán a redzonechat.hu oldalon is itt vagyok. Itt van Promise, nagy puszi, Spike, Imre 400 is itt van. Üdvözöllek benneteket is, és hát kitartás a mai nagy melegben azoknak is, akik épp dolgoznak. Hát akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Madcon, Don't Worry érkezik, aztán egy jó kis Coldplay, Viva la Viva, egy jó kis 2017-es remix. Na gyerünk!

Kedves Kinga kinyitotta a fagyizóját, úgyhogy kérjetek tőle bátran a chatfalon fagyit, nagyon szívesen Bagaméri, ő a Kinga Magaméri.

Jelenleg nálam 31 fok van itt a stúdióban. Hát itt izzad a tenyerem úgy rendesen. És hát izzadni is fogunk, mert bizony hétvégén kánikula lesz, készüljetek.

Szóval hát mindenki üdvözöl mindenkit egyik chatből a másikba, és hát én nem vagyok postás, de bizony Mázi üdvözli kedves Spike-t itt a Bitangyó Rádió chat falán.

komolyan már kézbesítő díjat fogok kérni tőletek, mert mindenki üzenget velem, mindenkinek. Hát ezt jó lenne, ha már befejeznétek, és eltalálnátok ide hozzánk a Bitagyó Rádió chat falára például.

Hát igen, mondhatom azt is, hogy mindenki kihasználja a testemet, ugye? Uton útféle, mikor a adásban vagyok. Lassan már frusztrálva érzem magam. A nylonkát már rég ledobtam, megmondom őszintén.

Hát kedves Kinga, én nem nagyon szeretem, ha adásba zargatnak üzenetekkel, és nem is vagyok híve, én nem azért vagyok itt, de jó utat neked majd Németországba!

Lassan érkezik Be Sensual és Sylvester, Make Me Feel 2026-os mix. Figyelj majd és fülelj, Vadi, új! Remélem azért jól viselitek ezt a nagy kánikulát, ugye, ami érkezett, és hát várhatóan sokáig fog tartani, úgyhogy megkérek minden kedves hallgatót, hogy hidratáljatok, igyatok.

0: Ez a Beton Jó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Beton Jó Rádiót. Hát kérem szépen, a mai menü a következő, elmondom nektek, ugye? A megszokott pénteki műsor. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti, 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam. Úgyhogy tartsatok velünk, mert én utánam érkeznek majd a fiúk, és biztos, hogy jó zenéket fognak tolni. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, www.porbolletten.hu oldal, és ugye van nekünk egy jó kis chat falunk, ahova várok mindenkit, úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Jön, érkezik Alan Walker, Faded, egy jó kis Hitman bootlegben, aztán Avicii és Robbie Williams, ugye? Today's a dal címe, hát akkor figyelj, fülej, érezd jól magad?

Hát kedves Ironella, szerintem mindenki szenved ebbe a melegbe, és ugye ilyenkor azért ingerlékenyebbek az emberek, meg le vannak ugye lassulva is, agyilag is, agyilag meg főleg, fizikailag is, de agyilag meg főleg, hát ugye veszek magamról is példát, ilyenkor lassabban pörög a nyelvem például.

Hát hála Isten, van nekem egy olyan tulajdonságom, hogy bárki bármit írhat, ugye én nem a betűkre gerjedek, úgymond bármelyik cseten, ha vagyok veletek, néha próbálok odafigyelni, hogy mit írtok, ha éppen nekem írtok, vagy éppen visszafele olvasok, ha nekem írtok, de nem mindig látom ugye a falakat, mert ugye több helyen is vagyok éppen, de mindenképpen válaszolok mindenre, ha úgy van.

A következő dalt speciálba küldöm Csámpás Rozinak és Iron Ellának és Vadrozsának. Ugye mindenki szerte szét van, de én azért látlak benneteket. Egy igazi díva fog érkezni, a Beyoncé, If Were I a Boy címmel, egy jó kis bootleg. Aztán érkezik David Guetta is, a World is Mine című jó kis régi zenéjével. Figyelj, fülej!

Amúgy itt a hétvége, ugye, ugye, mindenkinek ajánlom figyelmébe a strandokat, és ahol lehet pancsizni, hát vagy a zuhanyzót, ugye?

Hát hála Isten, nem vagyok ijedős, nem félek én semmitől, amúgy úgy hívnak, hogy Bátor Szilvia, aki még nem tudná. Even just for a day, a mai világban fontos, hogy bátor legyen valaki, és ugye megállja a helyét mindenhol is, és kiálljon magáért is.

szegény maskurát elhívták dolgozni. Hát anyukám, kitartás ebben a nagy melegbe, fel a fejjel és vigyél innivalót feltétlenül, hogy rosszul legyél.

Ironella, én mondok neked valamit. Valami. Dob ki a kukába. Hát figyeljetek, csajok. Ugye, vannak ezek a merevítős melltartók. Ez most csajos téma lesz, úgyhogy a pasik fogják be a fülüket. Ugye vannak ezek a merevítős melltartók, amikben van ez a drót. Hát én kimondottan rühelem. És hát igen, nekem is ki szokott jönni, és nyomni szokott, hát én ki szoktam szedni, és azzal a lendülettel megy a kukába, úgyhogy hallgass rám. Na de érkezik Michael Jackson, Smooth Criminal, egy DJ Alex remixben, figyelj, fülej! Meg aztán minek is melltartó ilyen dögmelegbe? Dobd el, nem kell az.

Na hát kérem szépen, ezt megbeszéltük a mi chatünkön is, hogy a csajok többsége utálja a merevítőt. Halleluja, csajok! Na végre!

Haladunk is tovább a zenékkel, érkezik No Doubt, Don't Speak, egy jó kis Eclipse bootleg, itt a Bütangió Rádióban.

0: Stori zoba și tut. Vara mai knapon, gyönik átelembe velem amargo. Hazudok. Nem együtt, csak a melle. Ja, elhozta meg sétáltatni. Bizony Isten gyerekek, akkora dudái nőttek, hogy külön tajszámot kell rá kérni. Na de hogy lett ez a csuda? Hát gyerekek, eddig olyan lapos volt a Margo, mint egy ilyen A4-es lap. Most meg, mint egy ilyen génkezelt tejcsárda. Persze, hogy nem hagytam szó nélkül, kérdezem őtet tőle, Margókám, áldjon meg a bérmegyeri szűz. Hát mi lelte a melyedet, hogy így megduzzadott? Rád rontott 6 kolónia méh? Vagy tám beszuszakoltad a kebelcekkeredbe a purdékat? Azt a játszótéren kipotyogtatod őket? Jaj, Jolikám, azt mondja, hova gondolol? Ha megcsináltattam őket orvosilag, tettek a bülkém alá a szilikontot. Mennyibe fájt ez a műtés? Azt mondja, 5 tonna színes fém ára. De nagyon megérte, nagyon, azóta mindenki megfordul utánam a utcán. Ha mondjuk én nem tudok megfordulni ezzel a szújja, érted? Mert ha megpróbálom, hát akkor a maflást ad, hogy csak úgy csöng a fülembe a füreliz. Hát meg tudod, hogy mindig hajnalba megyek futni. Most is csak az a bibi, hogy ahogy futok, csattog. De olyan hangosan, hogy amerre dargázok, mindenkit fölébresztek. Mondjuk a kakasok örülnek. Tovább állhatnak. Koncerten nem kell véresre tapsolni a tenyerem. Elég, ha ugrálok. Önvédelmi fegyvernek is jó. Akit én a mellemre szorítok, nem megy se há, az úgy, ahogy van, belefullad a bimbomba. Ernőke nagyon meg van velük elégedve. Fekszünk a ágyba, én hanyat, ő pedig órákig elbíbelődik a matchboxaival. Hegynek fel, hegynek le. Amikor hazaértem, azonnal felmentem a gépre, hogy utána nézek, ugye ennek a dolognak. Dick, hát van olyan is, hogy saját zsírból töltik bele a cuccost. Hát ó, akkor nekem nem kell műanyag. Hát van itt épp elég. Milyen jó lesz, leszedik a belemrűm. Meg a faromlul a fölösleget, azt a mellem meg csak úgy puposkodik. Anyuka is belelkesedett. Bár neki nincs zsírja. Ám mondjuk nem baj, majd kér Kálmántól neki, aztán van bőven. Kálmánnak ki kéne porciózni a zsírját egy klinikán. Hát az egy egész asszonykórust megtöltene. Végig gondoltam, így higgadt adja, hát kell a francnak, mondjuk esetleg csak akkor, ha zalatnai cini hasonmás versenyt rendeznek, akkor igen. Kálmán meg már rég nem érdekli, ne, max a sportadón a szumósok majomtőgyit lesi, a rüvedék. Nekem meg jó ez így, hát kevesebb tusfürdő. Nincs csattogás, tudok hason feküdni. Futni azért nem fogok, kebel barátaim, de csak azért nehogy lefogyjak, ugye? Mert hát egyszer még ugye köl a zsírom, ezt meggondolom magam. Mellesleg. Na csumi!
1: Egy kis Brooklyn Bounce Powder Impruder. Nem kell a puder.

Hamarosan érkezik egy kis scooter zene, ne játsszál, Chris Driver remixe, úgyhogy aki szereti a scootert, az most nagyon füleljen.

Na gyerünk, pörgessük meg, amink van rajtunk, vagy nincs. Gyerünk, gyerünk, egy-kettő! Pörgessük meg, amink van rajtunk, vagy nincs. Gyerünk, gyerünk, egy-kettő!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Lazulási című műsorba. Én még mindig Szil vagyok, 17 óra 11, piros figyelmeztetés van. Magyarul nagyon-nagyon dögmeleg van, úgyhogy meleg is lesz. Készüljetek fel mindenféle téren, lelkileg és fizikailag a hétvégére. Úgyhogy kitartást mindenkinek ebbe a nagy hőségben, ugye? Na de, én 18 óráig vagyok veletek, az is 18 órától egészen 20 óráig érkezik Pinokkio és a péntek esti megaparti. 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és a Summer Jam. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel a chat falunkra, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel radio.com. Na de hát már rég volt Lady Gaga, hát gondoltam hozok nektek egy kis régi zenét, kis köntösbe, ugye? Nem árt néha a köntöst feladni egy-két zenére, meg magunkra is. The Age of Glory a dal címe, aztán érkezik egy tényleg régi zene, Real McCoy, One More Time. Na figyelj, fülelj!

Itt is van az ébresztő, One More Time, Rim McCoy. Ébredjetek, ébredjetek, ébresztő, 1-2.

Képzeljétek el, hogy találtam egy nagyon jó felvételt, egy jó kis DJ Slav remixet, ami majd fog érkezni, és a dal címe El Condor Pasa, úgyhogy szerintem nagyon sokan örülni fognak ennek.

0: Spirito Montis. Altitudo Xeli.
1: Igazi lazuló zene. Küldöm mindenkinek.
0: Sancte Spiritus. Sancte Fortis.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, halihó, remélem tetszett ez a jó kis nyugi zene, és egy picit próbáltatok, el tudtatok lazulni, agyilag legalábbis, ha fizikailag nem is, mert ugye van, aki most ment el, elindult dolgozni, hát kitartást kívánok mindannyiótoknak, akik éppen dolgoztok, vagy éppen készülöttök a melóba, vagy hát jöttök haza, hát az se kutya, ugye, mikor hazaér az ember. Esküszöm, abban jobban el lehet fáradni, miközben dolgozik az ember. Na de kérem szépen, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam. Tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bithang, kötője jó, kötője radio.com és heavenface.com. Nos kérem szépen, olyan rég hallottuk Pinket, hát tőle hoztam egy jó kis zenét, egy bootleget, aztán érkezik Darude is, Sandstrom, egy jó kis Tronic Snicker, mivel? Mixel. Itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy hajrá, csapjunk a lecsóba, újra.

Ahogyan érkezik egy hölgy, akinek a hangját már nagyon rég hallottuk, és talán el is feledtük az évek során, pedig ő még mindig egy nagy díva, ő Cher, a Believe című zenéjét hoztam bootlegbe, úgyhogy figyelj, fülej!

Geri, hello, bello! Üdvözöllek a Bitangyo Rádió csetfalán! Érezd jól magad! Érkezik Daft Punk, On More Time, egy jó kis bootlegben!

0: the button.
1: Lara is megérkezett a falunkra, üdvözöllek téged is, kellemes lazulást!

0: the button.
1: Azt szoktam mondani, hogy szemesnek él, él a világ, ugye? Kedves maskura. Hát igen, van nekünk egy chat falunk, ahonnan lehet lopkodni jó kis gifeket. Már megéri felé feljönni hozzánk, bizony. Érkezik Madonna a Hang Up DJ Splash remixében, itt a Bitangyó Rádióban. Aztán lassan majd érkezik Pinocchio is, és jön az ő péntek esti megapartiával. Ne menjetek majd sehova, tartsatok velünk!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: A Bélák mennek dolgozni, de van, amelyik Béla hazatalált. Hát minden Bélának küldöm ezt a jó kis zenét.

nem is múlhatna el, ugye, egyetlen egy lazulási műsor sem, Tiestótól. Tiestótól hoztam a Red Lights-ot. Fogadjátok sok szeretettel!

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a héten. Legközelebb hétfőn este 8 órától rockvillámmal várlak benneteket. Én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Maradjatok velünk, nem sokára érkezik Pinocchio 2 percen belül. Úgyhogy mindenkinek kellemes hétvégét. Szilvoltam, hello, bello!

should follow today.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

0: Pinocchio, Pinocchio. Holy Smokio, Pinocchio, Pinocchio. My dear son, Maidenwood. Pinocchio, Pinocchio. I'll feed you beets and gnocchi and rice that comes from Tokyo, and you'll think it is good.
1: Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Rádió. Benne pedig már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen pontosan 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti, amelyről bizony nem illik lemaradni.
2: Ez a dal szóljon a béláknak!

0: Hát hello! Pitangyuradio.com.
1: A munkától undorodok.
0: Na figyelj!
1: Ha valaki tud, olyan munkahelyet,
0: ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Igaz, Maskó? Hát babám, így vagyunk mi is vele, igaz?
1: Ja!
0: Elmentünk reggel dolgozni.
1: Var, elfáradok, hey!
0: Hello!

0: Na, kérem szépen, ugye ez a Bitangőr Rád, és persze benne, ugye minden péntekre én megszokott, hogy a munkakeresők dala, kérem szépen, hát hello, Béla vagyok, vagyis pontosabban a fafejű Pinocchio. Hölgyeim és uraim, ez egy igazán szép nap, hát hogy mire is, hát íme érkezik egy kis szösszenet.
1: De Ica, én azt hiszem, hogy ma menne a dolog, olyan szép nap a mai.
2: Milyen dolog?
1: Hát, szóval, hát menne ma a dolog, mert tényleg nagyon szép napunk van.
2: És
1: hát nézd ki az ablakon, hát süt a nap, csicseregnek a madarak, meleg van, szép nap a mai.
2: Mi a fészkes fenéről beszélsz, te Lajos?
1: Te mondtad, hogy egy szép napon fogod magad, aztán elköltözöl.

bitangyoradio.com. Egy szép nap a Bitangyó Rádióban, vagy a Bitangyó Rádióval. Bitangyó Rádió, Symmetric és a Caroline.

0: Na, kérdezzük a bitangyaradio.com, kezdődik a műsor. Kérdődik, igazából belecsapnánk a levesbe, hogy a kezdő gyékletre szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását, kérdezzük szépen Szilkolaga nőnek. Hát kedves Szili, köszönöm a fantasztikus zenéket, a fantasztikus válogatás, jó pihenést nektek, ebben a kacsaróasztó hőségben.
1: Karod forró, téged a szívembe zárt.
0: Jelentem állásan a Londonban 31 fok van a szélárnyékban.
1: Minden éjjel visszavárlak
0: én. Egy igazán szokatlan hőmérséklet itt Londonban.
1: Nélküled már.
0: Nem megszokott.
1: Szenvedek, hogy ha nem látlak, bázom a hideg.
0: De a zene az örök, kérem szépen, és hallhatatlan. Music never die. A zene soha nem fog meghalni.

Zsolta, nyugodj meg, attól megnyugszol. Yellow Gas Station a Bitangya Rádióban. Ez már a péntek esti megaparti, benne egészen 20 óráig. No, de kérem szépen 20 órától. Jön a titkos favorit, az Ászok Ásza. Hiszen érkezik a Jam Wolfival.

Maska, leosztottad a hőmérsékletet? Na kérem szépen, tehát hütengerradio.com, ugye egy hamarosan elkészül az új weboldalunk, jelentválás, én már láttam, sőt, dolgoztam is rajta, illetve benne is. De a chat megy, rendületlenül. Ugye van tikkaszt a hőségben, ugye bennünket választott a chatfalon is, nem csak a háttérben. Az ugye Bubu barátom szépen, éből gondolom vele van, kedves a Bubuné is, vagyis a Melinda. Itt van a Csámpás Rozi. Itt van a Kata, itt van a Maskorat, vagy itt üdv Joe papának. Itt van a Nefertiti. Itt van az egyetlenem Zorkám. Viborkát közben kifújta a szél. Kedves Tüli, még egyszer köszi a fantasztikus két órát. Jó pihenés nektek.

Szóval a Music Can Never Die, a zene soha nem fog meghalni. Hát később, mint én. Ez kérem szépen, de biztos. És egyben egy tény is. Ez a Tények műsora a Bittangyó Rádióban.

egy cover a Bitangi Rádióban. Ismerős arcok után, tehát szabadon, P-mobil és annélküled.

már a lényeget, nem érteted? Ez a Bitangyó Rádió. Élünk is, meghalunk. Egy vérből valók vagyunk.

Dunaharason egyébként én is dolgoztam, ugye ott van a híres Coca-Cola gyár, ugye? Ja, nem, az Dunaharaszti, de jó vagyok. Ott van Varsány is a közelében. Szóval ismerős arcok után, tehát szabadon a P-Mobil és fantasztikus és sláger, egy fantasztikus és szöveggel ez a Nélküled a Bütöngő Rádióban.

Always, vagyis mindig. I shall fit Arash. Always on my mind. Always in... Igen, csak eltűnt a srácokat azóta a süllyesztőben. Volt pár sikeres éve. Ő tehát Arash és az Always.

péntekről van szó, 2026. Június 19-én van, hogy vagyunk ugye a hónap felén. Már vagyunk ugye úgymond kifele a hónapból. Az idő csak ugye rohan, csak ugye rohan. Mindegy, éppen sokan ugye rohannak még munkába, vagy éppen munkából. Van, hogy már otthon van és élvezi a pihenés édes ízét, kérem szépen. Tetesztés a Bitangyó Rádióval. Kiszerzett a te éjszakád. This is your night a Bitangyó Rádióban.

Igaz, kedves, mert van egy kis szerencse, hogy ma nem éppenséggel élő adás van, mármint ugye nem olyan élő adás, amiben van kép is. Ebben a hőségben élőt csinálni. Oh yeah!

is your night, ez a te éjszakád. És bizony, van, aki ugye már a második műszakot nyomja, mint kedvesem. Az első műszakot már leadta.

ebben a hőségben. Figyelsz, hogy jutom, hőségriadó van. Vagy csak készülöm félben. A legjobb idő ilyenkor kapálni ebben a hőségben. Jól porzik legalább.

Szóval mi kérem szépen itt vagyunk veletek egészen 22 óráig. Bár szerintem nem körbeudvarlás után, szerintem Wolfit még meg lehet fűzni plusz egy órával.

Kedves Pesku, köszi, itt voltál velünk. Emelted, amit emelni kellett. Jó munkát. Tudod, Béla vagyok.

Amber, DJ Koyo Funk e This Is Your Night. Ugye jó pár évvel ezelőtt volt egy felvétel, amely bizony jött, látott, és bizony-bizony robbantott is. Az igazat megválasztottam, hallottam más felvételt az előadótól, az együttestől, amely igazi egyes láger és előadó, legalábbis szerintem.

Krisztán úgy érzem magam, mintha egyébként lázas lennék. Hidegvizes törközővel hűtöm magamat. Pedig ez csak a hőség miatt van. Szeretem a hőséget. Bár nem egy tetőtéri, szobában. Valahol a tengerpart mellett. Kedvesen bele koktélozni. Innánk a panyolait. Az a tengerparton is rekednénk. Úgy gondolod, édesem? Te kis uncut.

Azt írja Ulf, hogy ott éppenséggel náluk ugye esik a hideg eső. De jó nekitek. Persze, hogy mikor esik az eső itt nálunk is, mindig egy kívánom a jó büdös francba. Még ilyenkor védenek nem az, hogy add bár uram az esőt.

Már egyetlenes lágerre tehát a lemezjátszó korongján Ameno címmel egy 2019-es őrekevert verzióban a remix. Ameno és az Era felvétele. Ugye van egy-két kiváló kollégám, persze van több is, melyekettek igazából egy elhivatott ugye italo diszkó muzsikus. Hát igaz, Wolfi? Vagy én felmutatám, hogy ez kéziről is. Meg talán magamról is elmondható ez. Legyen rosszabb itt a rádióban. Angyali szerelem, Angel of Love, Lion Ross.

Szóval kérem szépen, hogy E20-ra érkezik majd egy vidéki srác, Wolfi és a Summer Jam, vagy a Schumer Jam. Várok, hogy arra fel úgy mondják, hogy Schumer Jam. Tehát 20 órától. Egy vidéki srác a mikrofon mögött.

0: egyik az nem is adottam növ. Itt álló diszkós láger, mit a rádióban. Egy 80-es szupersztár, aki persze mindig ugye ragyog napjainkban. Lion Ross és a felvétel, Angel of Love, gyönyörű szerelem. Hiszen kedvesem, mint tudjuk, hogy angyalnak születni kell. És én bizony úgy születtem. Túl lassan. Ugye még dübörög a Bitangyó rádió, kérem szépen, hogy a bizony addig dübörög. A világbajnokság is. Úgyhogy hölgyeim, ebben a pár hétben van nektek szabad nap, szabad esték. Hiszen az urakeverész ilyenkor ott ül a tévé előtt, mereven rátapadva a képernyőre, és néz egy éppenséggel, 24 bolond ember kerget egy labdát, nem is értem, mindenki, viszont annyi labda van egyébként a világon, hogy jutna mindenkinek egyébként egy-egy labda. Lion Ross és a Angel of Love. Hát a kedves Bitangyó rádióhallgató, most pedig mindenki vendégem egy igazi, finom hamburgerre.
1: Hamburger van?
2: Köszönöm.
1: Milyen legyen? Gombás van? Van.
2: Abba.
1: Akkor gombásod. Gomba kínai? Igen. Akkor nem kell. Konzervvíze van. Ez nem konzerv, ez üveg. Akkor üvegíze nem kell. Inkább kérek egy hotdogot. Ketchup vagy mustár? Mustár. De aztán nehogy elöntözze benne az egészet, csak úgy szépen módjában. Az sok. Az sok lesz. Inkább ketchuposat kérek. Ásványvíze van?
3: Van.
1: Szénsavmentes?
3: Uh-huh.
1: Akkor szénsavak.
3: Hány bubisak?
1: Tessé?
3: Hát van egy bubis, öt bubis, meg tíz bubis.
1: Komolyan?
3: Uh-huh. Az egy bubis az kicsit drágább, mert hát abból ki kellett szednem a többi bubit.
1: Komolyan?
3: Uh-huh. Itt van hátul a bubiska. Svájci.
1: Mi ez? Hogy? Ezt én nem eszem meg.
0: Svájci bubiskanál, kérem szépen.
1: Hát de nem. De igen. Kérem a panaszkönyvet.
0: Nektek is van?
1: Olyan nincs, hogy nincs.
3: Akkor van?
1: Hol?
3: Dacsiba. Na, edd meg.
1: És?
3: Edd meg, ha ilyes, hogy edd meg, bazd meg.
1: Nem. De.
3: Húzzál haza, aztán fűzési anyáddal, kisköcsök.

Egyébként az említett hölgy ugye Hamburgban született. Hát Wolfikám, 63 éves a hölgy egyébként. És ezt a műsor végén megtudjuk, hogy ejti a nevét. Kaptuk egy videót. Gábortól, amelyben ugye elvileg elmondja, hogy hogy is ejti a nevét. Hát ugye van két opció, ugye? Vagy Lion Ross, vagy Lion Ross. Egybiztosan, tehát a hölgy ugye német illetőségű. A név csak egy művész néve.

megkérdezik Kézit majd. Ő lesz az ítélő bíró. Persze, tényleg mit sem változtat. Nálam továbbra is a Lion Rossz fog maradni. 40 éve így ejtem. Erre a kis időre nem fogom megváltoztatni. Na jó, lehet. Sok luda disznót győz.

egy olasz zené producer, DJ, aki bizony 2000-ben robbantotta a bombáját, kérem szépen, eme felvétellel, amely bizony így szól, hogy l'amour toujours, toujours l'amour, Gigi D'Agostino.

igazi himnusz, kérem szépen, egy 2000-es évekből. És minden diszkóban ez a dal felcsendült, legalább egyszer, hanem kétszer és nem háromszor egy este folyamán. Gigi D'Agostino! Hey, Gigi! Gigi D'Agostino! L'amour toujours!

Fantasztikus himnusztárt a 2000-es évekből. Egy olasz zenei producer, DJ Gigi Digalgo. Basszus. Hát gyerünk Gigi. Gyere már ki a számon. Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours. Egy duplá az úriember a mely este folyamán. Ő egyébként Árás, aki szintén feltűnik ebben a nótában. Árás, Fit Sean Paul, egy 90-es megasláger, mert annak itt, hogy ISMC és Alexi adott elő. Bom digi digi digi bom digi bom. She makes me go. Bom digi digi digi bom digi bom. She makes me go.

Akkor ugye 4 ember ez a heme felvételen. Viszont az eredeti kivezetésekben ugye hangzott el először. ISMC és Alexa jó voltából. Think About The Way címmel. Ennek egy átirata. Ellopott a dallamok. Arash Fitch and Paul. She makes me go.

Igen, kérem szépen. Ez egy online rádió, ahol bizony minden kedves kollégám a szabad idejét áldozza bele, hogy titeket szórakoztasson.

Hálásan köszönjük azt, hogy velünk vagytok. Télen, nyáron, fagyban és hóban, gatya rekkentő hőségben, VB ide, VB oda, a zene örök, és bizony elpusztíthatatlan, akárcsak ugye Zorba dala, egy lerágott csont, vagy mégsem, egy kis Görögország, ebben a meleg kánikulában, Santorini.

Ugye a dal igazából eredetileg, hogy a Mikis Theodorakis nevéhez fűződik, amikor a 60-as években volt egy film, annak volt egy betétdala. Ez a dal persze bár-bár túlnőtte magát. This is Sirtaki, egy görög néptánc. Benne keresztlépésekkel.

Igen, Bubukám, az első képkocka egyébként a fekete-fehér. Az egyébként a film egyik jelenete. Jól tudom, 64-es a film talán. De majd Wolfi megmondja, hiszen ő tudja. Hiszen ő az atya úristen.

egyébként egy örök klasszikus, azt írta ki, egyszerre bizony divatba jött. És ezt tartja is azóta is napjainkban. Mikis Teodoro készítem ezt videót, tehát hogy ez a felvétel, a maga az eredetije. És hogy a film nem volt más, mint a Zorba the Greek, vagyis a Zorba a görög.

Egy svédet testőrpáros, amelyben ugye a csapat férfi tagja, ugye Iron egy csupa, egy svéd lemezlovasa, és az ők kis testvérkéje ugye Little Sister Nora, így először ugye a formáció, igazából ugye csak online térben ugye dolgoznak, The Woodchuck Song. Would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck, woodchuck, woodchuck, woodchuck, woodchuck song.

Tangió Rádió. Benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 20 óra, ugye ez itt a péntek esti megaparti. És egy 20 óra érkezik majd hozzatok Wolf és a nyári lekvárkenések. Főkerete a Summer Jam. Woodchuck Song. Iron Chupa és Little Sis Nora.

Your Love. A te szerelmed a Bitangyó Rádióban, add édesem. ATB. Nem, Katané, és nem Tibiről van szó, ez az előadónak a neve, hogy ATB.

menjünk, azért másnap egyébként a felvétel. Vagy egy éjszakot, ahogy volt mondani, ugye maszat. Hiszen több dal is feltűnik a felvételben.

Nine PM je. Szóval kérem szépen, hogy jó érkezik Huszrától a Summer Jam. Ha már nyár, akkor legyen nyár, ha már ugye persze lúd, akkor legyen kövér. Érkezik ugye Aurora felvétele. Lizzy Pattinsonnal és a Summer Sun.

Dübörög a nyár, kérem szépen. Dübörög a hősége. Itt dübörög a Bitangyó Rádió. Summer Sun.

Sőrűen már csak egy jó kellemes vaníliafagylat hiányzik, vagy egy kellemes finom shake. Here come the summer sun, Vidang Rádióban. Aurora, Kizzy Pattinson, Summer Sun.

0: forte.
1: Szintén egy klasszikus, egy örökzöld felvétel, amely bizony évre-évre mindig vissza-vissza köszön, újabb és újabb formájában. Azzurro, magyarul azt jelenti mindig kék fenn az ég.

0: Egy igazi örök zöld, egy igazi klasszikus, kérem szépen, hogy mondja az angol, ugye Evergreen felvétel. Azzurro. Ezután egy Gabri Ponte remixben. Itt a Bizonyi Rádióban. Egy rádió határok nélkül.
1: Egy örök, egy borotán. Egy örök, egy borotán.

Hermes House Band. Tonight, tonight. Hermes House Band. És persze benne megbújik egy 80-as megasláger. Riccardo Foglio voltából. The story di tutti ai giorni.

Hálóp is tartva a hét. Neked is jó meleget. Mi van, pityókás vagy? The night. Hermes House Band. Pitangyó Rádió.

Story di tutti! Hey Journey! Egy felvétel, mert bizony! A 8-as évnek keresztül per a Szárami Dal Fesztiválon hatalmasat debütált, Ricardo Foglio voltából. Ismét egy munkahőse.

Tonight's the night. Hermes House Band a Bütöngő Rádióban. Most pedig érkezik egy olyan lemez, egy olyan felvétel, mert bizony már megtalált az én lemeztáromban is. Az én kedvesem jó voltából. Egy ajándék. Megérjük a szívemnek, örök a lelkemnek.

Szóval egy ajándék lemez, persze kedves a szívemnek, és kedves persze kedves a lelkemnek. Hisz egy ajándék a kedvesemtől, Zorkától. Christine Black és a Blind and Frozen, a Bütöng Rádióban, amelyen kicsikét zorkásan egyébként. Így nézzük a daltát zorkásan. És akkor jól figyelj, jól fülelj. Hisz érkezik a dal ezúttal Pinókiósan. Válasz kedvesemnek. Jöjj kedvesem, gyere, ülj ide mellém,

Szóval Blind and Frozen a válasz kedvesemnek. Peace in Black, Blind and Frozen, egy fantasztikus Sergio remixben.

Hát te kis dilisem. Ilyen hangod lenne minden nekem. Sok mindent is tudnál vele kezdeni. Ez a hang. Ez olyan frekvencián rezeg.

Persze, a Wolfitól biztos. Már itt van a háttérben, már lóbálja nekem. Íg a vágytól, már végre műsorba kerüljön. Blind and frozen.

Szóval köszönöm szépen, Two in One, vagyis kettő az egyben. Beast in Black, Blind and Frozen, hogy először szólt a originál official verzió, ugye? Ez pedig ugye már egyes Sergio Remix, Blind and Frozen és a Beast in Black. Hát gyerekek, füllettnek füllett van. Hol az erotika, kedvesem? Hát tímét az erotika. A Bitangyó Rádióban. Erotik! És egy kis Megamix.

Hát itt van, megjött, kérem szépen, kellett nekem az ördögöt a falra festeni. Megjelent, kérem szépen, a Wolfi személyében. A kegyben a következő kettő műsor házigazdája. De persze, nem udvarlás árán rá lehet bírni, akár még egy plusz óráskára is.

Na, kérem szépen, a Bitangió rádja benne, tehát ugye még mindig a papajú fafi, a Pinocchio egészen úszak, a szérkedik pajzsadatok ugye Wolfi. Sex. Oh, Max. Szóval kérem szépen, egy biztos, hogy én már ugye túl vagyok az életem java részén. És akkor az ember ugye néha-néha el-el gondolkodik, és ugye számot vett, hogy mi is történt vele az élete folyamán. Hát ugye velem sok minden történt ebben az elmúlt majd 60 évben. Egy biztos, kérem szépen, amiben bizony-bizony én biztosak, hogy bizony érkezett az életembe egy-egy csodatévő lány, akit úgy hívnak, hogy Zorka. Hát kedvesem, köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy elviselsz. Mert persze nehéz eset vagyok, így vagyok én.

Na akkor persze, hölgyekre ráfordulunk a finishre, és érkezik hamarosan hozzátok a Wolfi és a Summer Jam folytatása a Műtangi Rádióban egészen 22, vagy talán kicsit tovább is. Ezt bízzuk ő rá. Hiszen ő az atya úristen. Igaz, a lája rossz.

0: Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen, mindenki megtisztel és egyben neki kitüntető figyeltem a 2 órában. Ez volt mára a péntek este meg a parti. Ez volt mára és a hétre a Fafejű Fafejű Pinocchio. Velem legközelebb majd hétfőn találkozhatok, ugye 16 órától a szokásos időben. Érkezem a slágereken 45-ös forradalom című műsorommal. Ha addig persze nem kapok ugye hőgutát, www.fitangyoradio.com. Egy rádió.
1: Mivel megyünk?
2: Hát gondolom nem gyalog.

Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel és egyben egy kitüntető figyelmét, mert 2 órában ez volt mára a péntek este megaparti. Érkezik hozzátok ugye Wolfi és a Summer Jam a Bütöngeredő műsorában.

0: ez a Bitangyó Rádió.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

0: You know, this is the Bitangyo Radio Station.
1: Hazajövök, üres a belem. Csupa ideg vagyok, kajak sehol. Vacsora nincs, ez a téma. Balhé, az van. Hiszti, az van. Csempe a francba, az van. Vacsora semmi.

0: Tehát érkezik hozzátok a Wolfi és a Summer Jam.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: Jó reggelt, Vietnam! Get ready to rumble! Lowest price of...
1: Ez az ő frekvencia.
2: Ez a Bitangyó Rádió. A Bitangyó Rádió. Nyáron is veletek.
3: Summer Jam a Bitangyó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
2: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És jammet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis.

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, ez már itt a Sam & Jam nincs, hiszen ez már a negyedik adás a sorban, és köszönöm szépen Pinocchio-nak ezt az előző két órát. Lion vagy Lion rossz, mindegy, a lényeg az, hogy nem volt rossz ez a műsor, mint ahogy Xé műsora sem, úgyhogy neki is köszönöm, és akkor a mai napot én zárom veletek. Remélem, hogy mindenki érezni fogja a mai jammet is. Ma kifejezetten olyan dalokat hoztam többségében, amik a focihoz köthetőek, hiszen foci VB van, úgyhogy ma fogjuk rúgni a bőrt rendesen, és hát csomó olyan dal lesz, ami vagy foci VB himnusz volt, vagy olyan formában kötődik a focihoz, ugye. Viszont nem lesz ma játék, kivételesen, csak az élvezet marad. És az élvezethez hozzátartozik az is, hogy csetelünk. Na most az a helyzet, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sokan vagyunk a cseten, de nem elegem. Mert hogy csak Kata aktív, úgyhogy tessék nyugodtan jönni, chat.bithang.radio.com vagy .com vagy bithangyoradio.com, ha úgy jobban tetszik. Na, a lényeg az, hogy jelen pillanatban itt van a cseten még Pinocchio, legalábbis így oda van írva, hogy ott van. Itt van a két robotunk, ugye R2-D2 és Bobby. Itt van velünk Bubu 81, akkor gondolom Bubuné is, úgyhogy kiskezű csókolom. Ducsi Didi, itt van Kata, mint mondottam volt. Itt van Nefertiti, Pista 67, Celi Salamander barátom, és a csolt jelen pillanatban Zorka zárját, neki is hatalmas pusszantás. Remélem, hogy azért még gyülekezik majd a nép. Addig is, amíg elég sokan leszünk a cseten, hogy forum is legyen, jöjjön egy kifejezetten VB-s dal. Méghozzá a Carnaval de Paris. Ezek jövök mindenkinek jó szórakozást!

Hát lement egy dal, és még mindig csak Kata éber az egész cseten. Hát hogy lehet ez, emberek? Hát üljünk, gyülekezzünk és pörögjünk. Ne legyünk már ennyire lusták, hello. Na, addig is, amíg összeszeditek magatokat, jöjjön Kanan-től a Waving Flag, ami szintén egy BB hivatalos dal.

Na hát akkor most menjünk el 2018-ba mondjuk, és hallgassuk meg azt a dalt, ami a 2018-as VB-nek volt a majdnem hivatalos, szerintem talán hivatalos volt, de mindegy. Szóval akkor volt sláger, és akkor volt VB dala, jön Nicky Jam, ha Jam van, Summer Jam van, akkor jön Nicky Jam, és Will Smith közöse a Live It Up.

Igen, Kata, minden csak mértékkel. Ez a legbiztosabb módszer. Most viszont nem korlátozzuk semmilyen mértékhez, hanem teljes mértékben jöhet Ricky Martin, méghozzá a La Copa de la Vida címdalával. Úgyhogy latinizmus fel!

Bubu, huncucsi vagy. Láttam, amit láttam a cseten. Nagyon beindult a Ricky Martina. Azt mondja, mit szól hozzá? Na jó, hagyjuk. Nem szívom senkinek a vérét. Helyette akkor még folytassuk ilyen hangulatban. Jöjjön mondjuk Pitbull és a We Are The One, utána pedig Shakira, de most nem Vaka-Vaka, mert az már múlt héten előttem, hanem egy másik, a 2014-es futball VB sikerdala, vagy hát hivatalos dala, a nagyon bonyolult a címe, La La La. Ez mind a bonyolult cím. Jó? Ezt tessék megjegyezni, mert vissza fogom kérdezni.

Tehát az a helyzet, hogy Kata, most kifejezetten neked mondom akkor, mert tudom, hogy figyelsz, hogy mitagjórádió.com. Nem ezt akartam mondani, nem azt akartam mondani, hogy azt kérem szépen, tehát sok mindenki szeretne sok mindent, ugye. Például a hallgatók szeretnék nyugodtan élvezni a műsort, de nem mindig sikerül, ugye. Én is sok mindent szeretnék, és nem mindig mindent kaphatunk, mert szeretnénk. Úgyhogy próbálkozni lehet, mint a kiskutya, aztán nem mindig sikerül. Na ennyi. Most viszont akkor jöjjenek a rajongók, azaz a The Fans, és hát egy foci himnusz. A name of the game, football.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen

ha már Kata nem konzekvens, tehát hogy egyik pillanatban még azt mondja, hogy itt marad a férjét, egyik másik pillanatban még rájön, hogy 9-kor menni kell aludni, vagy a holnap menni kell Magyarország, Budapestre. De mindegy, a lényeg, hogy következetesség ide vagy oda, ha menni kell, akkor menni kell, mármint aludni, úgyhogy akkor majd 4 óra múlva jó éjszakát fogok kívánni. Most viszont addig fixen, tehát én következetesen követem, hogy most Rockvillám blokk lesz, utalva arra, hogy hétfőn este jön Xil és a Rockvillám, jöjjön a Seven Nation Army, ami ugyan nem közvetlen foci himnusz, de a stadionokban gyakran föl szokott hangzani. Kár, hogy Tika nincs itt.

Na és ha már rock, akkor jöjjön még egy olyan klasszikus, ami szintén a stadionok kedvence, hiszen jön a Queen-től a We Are The Champions.

Na hát akkor egy kicsit italozzunk, ha már Pinocchio is megtette a saját adásában, és most eltérünk a foci témától, tehát most ezek a következő dalok, ezek még a keddi italokaféból maradtak fönn, mondjuk úgy, úgyhogy jöjjön néhány olyan dal, ami biztosan érdeklődésekre tart számot, és hát már sajnos kitiék nincsenek itt, de hát majd gondolom, hogy visszahallgatják, hiszen a mikrofonon majd vissza lehet hallgatni. Volt egy kis technikai malő, tehát a keddi adás már fölkerült a mikrofonon nagy nehezen, de ez is föl fog kerülni, csak tessék figyelni a Facebook csoportját a rádiónak, és akkor ott a linket majd meg fogjátok találni a keddi adás kapcsán is, meg a mai adás kapcsán is. Na, tehát akkor jöjjön néhány olyan dal, amik mondom kedvől maradtak, de hát sok a kedvence, mint például a most következő Rick Fellini-től a Welcome to Rimini, egy remixer féle változatban, mert hát ő dolgozta föl, még 2022-ben.

Azt nem tudom, hogy Kata holnap hogy megy Budapestre autóval vagy vonattal, de mi most vonatra szállunk, az biztos. Hiszen jön a London Boys-tól a Love Train, szintén egy remixer féle változatban, mármint hogy remixer megremixelte, és ez jön 2021-ből, és egyben kívánok jó pihenést, jó utat Katának.

nem mindenki tudja, ugye Lewis Carroll az Alice csoda országban című művét itt írta Warringtonban anno domini, és eljutott eszembe, hogy nekünk is van lehetőségünk eljutni Csodaországba. Igaz, nem vagyunk alizok, de ettől még elrepülhetünk Csodaországba Rocky M segítségével.

Ha jól számolom, Katta már kétszer elköszönt, úgyhogy most már megvan a harmadikat. Addig is, amíg eljutunk a harmadik elköszönésig, bár Luisa lányom most nincs itt, mert neki szólna, de ettől függetlenül majd meghallgatja mondom felvételről, mert neki is nyitva van a lehetőség. Jöjjön Monte Cristo-tól a Girl of Lucifer, természetesen egy remixer remixben, és nem is tudom, ez 2022-es, ha jól emlékszem. Nem, 23-as, bocsánat, tehát 2023-as remix.

Katának olyan jó sikerült elmenni aludni, hogy még mindig itt van. Na mindegy, hát nem éleszek fáradt hónap. Minden esetre, ha már Kata, akkor ha a következő dalt nem én adnám most le, akkor valószínűleg bármelyik kolléginálnál vagy kollégánál kikérné, úgymond, hiszen jön Patty Ryan-től a Te vagy a szerelmem, Te vagy az életem, vagyis a You're My Love, You're My Life 2024-es remixerféle változata.

Mánia. A 80-as és 90-es évek

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis Xil.

De hát ugye azt mondtam, hogy Sirius-t váltunk, és hát az a helyzet, hogy múlt héten ugye leadtam Mango Jelly-től az In the Summertime című klasszikust. Na most mivel nyár van, ugye, és a Summer Jam úgy illik, hogy akkor jöjjön még egyszer az In the Summertime, csak most egy modernebb értelmezésben, ugyanis ez most Ravion féle feldolgozás lesz.

De most, ha valaki tudja követni a logikáját, hogy akkor most menni akar, vagy maradni, vagy úgy akar menni, hogy maradni akar, vagy úgy akar maradni, hogy menni akar, a legyen kedves már tomácsolja felé, most már nem tudok igazolni rajta. Mindenesetre mi megyünk tovább, hiszen jön a világ mozgásban, mindenki mozgásban van, gondolom Kata is, úgyhogy jöjjön a New Order-től a World in Motion, és ezzel visszatérünk egy kicsit a focis dalokra.

na akkor jöjjön még egy kevésbé ismert, vagy kevésbé játszott ilyen focis dal. Konkrétan Herbert Grönemeyer következik, és az ünnepeljük a napot, vagy Celebrate the Day.

Na hát az a helyzet, hogy Kata lelépett. Nem is érted. Amikor azt mondja, hogy lelép, akkor nem lép le. Amikor nem szól egy szót, akkor meg lelép. Na mindegy, hát ez van. Mi lépünk tovább, és üdvözlőjük körünkben Biborkát. Tehát nagyon örülök neki, hogy megjöttél, pusszantás. És egyébként ne feltétlenek is pusszantás, hogy visszatért közénk a csetre. Na, hát akkor mondanám, hogy beszélgessünk, de hát a cset eleve azért van, hogy kicsit beszélgessünk. De most beszélgessetek egymással is, nem csak nem. Úgyhogy jöjjön alá festőzenének Elvis Presley, futóink JXL és a Little Less Conversation.

0: István, alias Pete.
1: Sános Pít magyar zenei műsora egy kicsit pihenőre ment, mondom, ilyen nyári szabadságra. Bár Pít nem ment szabadságra, tehát a Eurodance Mania ugyanúgy folytatódik, csak a Hungarikum nem jelen pillanatban, de nem baj, nem kell csüggedni. Én azért hoztam két magyar újdonságot. Az egyik a Follow the Flow, egészen új slágere, ez pedig a Szívrabló, utána pedig jön Rúzsa Magdi Rúzsa. Mármint nem beszédhibás vagyok, hanem a Rúzsa Magdi-tól jön a Rúzs című dala. Na, hát így kell értelmezni, úgyhogy jöjjön két magyar felvétel egymás után.

Na hát mára ennyit a magyarokról, de most mondom, hogy jövő hét pénteken lesz az 5. Summer Jam, és valószínűleg egyben az utolsó is, hiszen csak júniusra vonatkozik a Summer Jam, utána visszatérünk a rendes kerékvágásba, ez ilyen a formában nem teljesen igaz, de ezt majd megtudjátok a jövő hét folyamán. A lényeg az, hogy jövő héten pénteken ugyanebben az időpontban lesz a Summer Jam 5, és azon belül vagy az első, vagy a második óra, ahogy kijön a lépés, ugye majd meglátjuk, csak magyar dalokkal lesz tele. Úgyhogy aki a magyar dalokat szereti, az nyugodtan jöjjön jövő hét pénteken, mert a Hungarikum nem is lesz, de Summer Jam-en belül magyar óra az lesz. Most viszont ünnepeljünk meg valakit, akinek tegnap volt a születésnapja. Méghozzá nem is akar hanyadik, hanem a 84. életévét töltötte be. Őt úgy hívják, hogy Sir James Paul McCartney. Igen, a Beatles tagjáról van szó, az egyik élő tagjáról, aki tegnap lett 84 éves. Happy birthday, Sir Paul, from Liverpool. És hát azt gondoltam, hogy legyen, mi legyen. Nem sima Paul McCartney, meg nem Beatles, hanem valami legyen, valami különlegesebb. Úgyhogy jöjjön Paul McCartney és Michael Jackson duettje, de Kygo-féle újraértelmezett változatban, úgyhogy ez most egy különleges, mondjuk úgy, hogy remix lesz, mert hogy a Say jön, csak hogy Kygo, Paul McCartney és Michael Jackson hármasa, és még azt is megspékelve, hiszen egy DJ Ivan Santana-féle remix formájában következik.

Kérem szépen, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindazoknak, akik itt voltak ebben a 2 órában velem. Remélem, hogy élveztétek a mai nyári jumpnet, és abban is bízom, hogy akkor jövő hét pénteken megint találkunk egy summer jamben, mint mondottam, jövő hét pénteken. Hát most Pinocchio film.

Fényében vagy este 8-kor, vagy este 6-kor, ugye, de biztos, hogy lesz Summer Jam, és az is biztos, hogy egy órán keresztül, tehát előbb is mondtam, magyar dalok lesznek benne. A másik órát meg még kitöltjük valahogy. Nos, nincs más dolgom, mint hogy elbúcsúzni, mert hogy lejárt az időm, és elmondani, hogy ki következik most. Ugyanis még egy focis dalt hagytam a végére, és nem is akár miért, hanem egy olasz focis dalt, hiszen jön Gianna Nannini és Eduardo Bernardo közöse. Hát magad azt tartják, hogy ez egy ilyen olasz foci himnusz, én nem tudom sem megtáfolni, sem megerősíteni, de ettől függetlenül jön az Un'estate Italiana, vagyis a olasz válogatottnak a kedvenc dala, mondjuk így. Ezzel kívánok mindenkinek jó hetet, jó hétvégét és jó hetet, és akkor jövő hét hétfőn majd folytatódik a hét, de én csak péntek találkozom veletek, úgyhogy pénteki kitartást kívánok, mindenkinek jó szórakozást, holnap is hallgassa minket, meg minden nap. Na, hát akkor jó pihenést, és jó hétvégét, és jó hetet, és sziasztok!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok jó rádió.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!